0: Yeah, you should take it off.
1: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith. I gotta have faith.
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig Zene.

0: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM, fülig zene.
2: Én cipő, te a fűző, egyenruhámon volnál a kitűző. Én a zászló, te a lobogás, álmaimban a legkedvesebb horkolás. Ha én a nappal, te meg a fénye, ha büszkék rám, te vagy az erénye. Lennék az otthon, ha te a melege, gyermek hiességemből értető eleven.

0: Félig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar, ez a magyar zenék órája.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Kedd délig első fokú árvízriasztás van érvényben Hargita megye folyóin, a hidrológiai figyelmeztetés elsősorban a hegyoldalakon lezúduló nagy mennyiségű csapadékra, a patakok, vízmosások és hirtelen vízhozam növekedésére értendő, valamint a kisebb folyókon kialakuló villám árvizekre vonatkozik, amelyek súlyos helyi árvizeket okozhatnak, olvasható a figyelmeztetésben. Véget ért az egészségügyi és szociális dolgozók hétfői figyelmeztető sztrájkja, amelyet a Sanitas szakszervezet szervezett a közalkalmazotti bértörvény ellen. A két órás munkabeszüntetés alatt a törvényi előírásoknak megfelelően a sürgősségi ellátást és az egészségügyi tevékenységek egyharmadát biztosították. A szakszervezet közleménye szerint a tiltakozással azt üzenték a döntéshozóknak, hogy nem fogadnak el több fedezet nélküli ígéretet és hibás bérszorzót. Követelései között igazságos referenciaérték megfelelő besorolás, valamint a pótlékok teljes kifizetése szerepel, az ágazat összes dolgozója, az orvosoktól és az asszisztensektől a szociális munkásokon át az adminisztratív személyzet számára. A Sanitas hangsúlyozta, a sztrájk közvetlen következménye annak, hogy a kormány elutasítja a párbeszédet. A tiltakozási menetrend változatlan, így ha nem születik megoldás, július 28-ától határozatlan idejű általános sztrájk jöhet az egészségügyben. Március közepe óta a legmagasabb szintre emelkedett az európai gázár, és jelentősen megdrágult a nyersolaj az Egyesült Államok, valamint Irán közötti kiéleződő konfliktus miatt. A feszültség a hormozi szoros tengeri szállításait veszélyezteti. Az irányadó holland gáztőzsdén több mint 4%-kal emelkedett a jegyzés, így egy megavattóra ára megközelítette a 60 eurót, ez csak nem a duplája a tavalyi szintnek. Elemzők szerint, amíg a konfliktus tart, az energia ára tartósan magas maradhat. Közben az olajpiacon a Brent nyersolaj hordonkénti ára több mint egy hónap alatt először lépte át a 90 dolláros szintet, a 91 dollárt is meghaladhatja. Egy hosszabb, viszonylag stabil időszak után ismét drágulni kezdtek az üzemanyagok a romániai benzinkutakon. A trendet a Rompetrol indította el egy 14 banis gázolaj emeléssel, amit a Lukoil és a MOL is követett 10 banival. A piacvezető Petrom is lépett, ráadásul ők a többiekkel ellentétben nem csak a gázolaj, hanem a benzin árát is megemelték, méghozzá 10 banival. A drágítások után a gázolaj litere 9,49 és 9,65 bani között mozog. A legolcsóbban a Petromnál, a legdrágábban a Rompetrolnál tankolhatunk. A benzinára 8,68 és 8,78 bani között alakul. A Lukoilnál a legkisebb, még a Rompetrol, a MOL és az OMV kutyainál a legmagasabb a tarifa. Lezárult Hargita megye tanácsának idei kulturális pályázati programja. A beérkezett 145 jelentkezésből végül 78 civil kezdeményezés kap támogatást a megyétől. A három alintézmény között elosztott több mint 1 millió lejes összkerettek rendezvényekre, hagyományőrző táborokra, kiadványokra és közösségi programokra fordítják. A csíkszeredai Hargita megyei kulturális központ 360 ezer lejes keretéből 26 projekt valósulhat meg. Bíró Barna Botond, a megyei tanács elnöke hétfői sajtóközleményében kiemelte, a program célja a helyi identitás erősítése mellett az, hogy a kulturális élet a kisebb vidéki településeken is folyamatosan jelen legyen. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint derült égbolt mellett száraz napos időjárás várható, tovább emelkednek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban azonban a hőmérséklet 12 Celsius fokig süllyedhet, napközben a csúcsérték akár a 24-26 fokot is elérheti.
0: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: Mi csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
2: Igaz, színes falfestékek?
3: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
1: És melyiket válasszuk?
3: Amit látok, mindenki a Trilakéra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
1: Egy játékkonzolra?
3: Nem, egy új cipőre.
4: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuper akcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindig legyen hideg ital az egész társaságnak, a Dedemánban most a Paxson jégkészítőgép csak 349 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
4: A természet azt teszi, amit akar.
1: Yes!
4: Aesto Kesudió. Gazdag magnéziumban, gondosan ellenőrzött, természetes minőség. A Lidlben a 150 g-os Aesto sós és sótlan pörkölt Kesudió 7 lej 29 bani, és az 500 g-os Aesto piros héjú földi mogyoró 7 lej 99 bani. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
6: Reklámot hallottak.

0: állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai új fehér burgonyát kilónként 1 lej 79 baniért, és őszi barackot kilónként 5 lej 99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: marad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Harmadik egymást követő nap emelkedett az üzemanyagok ára Romániában, miután közel egy hétig viszonylag stabilak maradtak az árak. Jelenleg 1 liter benzin átlagosan 8 lej 70 baniba, míg a gázolaj 9 lej 56 baniba kerül. Egy hónap alatt a benzin ára csak nem 3, a gázolajé pedig mintegy 6%-kal emelkedett. Ennek ellenére Románia továbbra is az olcsóbb üzemanyagáru uniós országok közé tartozik. Benzin tekintetében a 11. gázolaj esetében pedig a 17. helyen áll az Európai Unióban. Az aszály miatt nagyobb lehet a villanyszámla, alacsony vízszint esetén ugyanis a csernobodai erőmű nem tud teljes kapacitással működni. A hiányt magas áron importból fedezi az ország, írja az Economedia alapján a masszol.ro. A szárazság miatt a Duna és a belföldi folyók hozama is elmarad a sok éves átlagtól, ami két szempontból is veszélyforrást jelent. A víztározók csökkenő telítettsége miatt a vízi erőművek a szükségesnél kisebb kapacitással tudnak csak termelni, miközben a vízi energia a legfontosabb hazai energiaforrás. A másik problémát a csernobodai erőmű jelenti, amelynek a hűtését a Duna vízével biztosítják. Ezt most jelentősen befolyásolja a szárazság. Becslések szerint, ha a szárazság még minimum 30 napon át kitart, akkor a vízi erőművek termelése a legjobb esetben is 10%-kal csökken, amit az export csökkentésével kell ellensúlyozni. Ez a nagybani piaci árak 5-12%-os emelkedésével járna. Egy hét alatt több mint 1 millió lejre büntetett a fogyasztóvédelem a tengerparti üdülőhelyeken. A hatóság több mint 640 ezer lejértékű terméket vizsgált meg. A feltárt hiányosságok miatt több mint 48 ezer lejértékű nem megfelelő terméket véglegesen kivontak a forgalomból, 15 gazdasági szereplő tevékenységét pedig felfüggesztették a problémák orvoslásáig. Az ellenőrök egyebek mellett engedély nélküli szolgáltatás, nyújtás, elhasználódott és veszélyes szabadidős eszközök, nem megfelelően karbantartott medencék és napozóágyak, valamint hiányos fogyasztói tájékoztatás miatt büntettek. Ugyanakkor több helyen lejárt szavatosságú, nem megfelelő hőmérsékleten tárolt és azonosító adatok nélküli termékeket, valamint rozsdás, szennyezett hűtőberendezéseket találtak. Az ellenőrzések során veszélyes játékokat is lefoglaltak. A szociáldemokraták támogatják a közigazgatási törvénykönyv módosítását, valamint az adóhatóság és a vámhivatal alkalmazottainak teljesítmény alapú jutalmazásáról szóló tervezetet. Szintén támogatják a fűtési és hűtési ágazat dekarbonizációjáról szóló jogszabálytervezetnek a PESZEDE és az RMDS módosító indítványaival kiegészített változatát. Az urbanisztikai törvénykönyvet is megszavazná a PESZEDE, de azzal a feltétellel, hogy Bukarestben csak a következő főpolgármesteri ciklustól kerüljön a főpolgármesteri hivatalhoz az építési engedélyek kiadása. Grind János szerint a felsorolt 4 törvénytervezet elfogadásával Románia több mint 3 milliárd euróhoz juthatna, amelyet az autópályák, kórházak és iskolák építésére fordíthatna. A parlamenti pártok vezetői a hét elején ismét tárgyalóasztalhoz ülnek, hogy megállapodásra jussanak az új egységes bérezési törvényről. A cél, hogy Románia teljesítse a helyreállítási tervben vállalt kötelezettségeit, megőrizze az uniós forrásokat és igazságosabb bérezési rendszert vezessen be. A megbízott munkaügyi miniszter szerint a szakszervezetek és a közszféra béremelési igényei meghaladják a 20 milliárd lejt, miközben a helyreállítási terv keretében erre mindössze 12,1 milliárd lej áll rendelkezésre. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. Csíkszeredában 13 Celsius fokot mérnek, 24-25 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Július 21-e van, kedd, 8 óra múlt 6 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Bízom benne, hogy a reggeli el van már fogyasztva, gondolkodnak az azt követő feketében. Én is szolgálhatok egy jó kis zenei feketével itt nálunk az éterben. Bízom benne, hogy kedvük lelik benne, és velem tartanak a mai napon is.

0: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringszilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejártés vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
1: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
3: Reklámot hallottak!

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

1997-ből hoztam Paul Van Dyk és a Home rögtön a kalendárium előtt. Nézzünk szét a mai ünnepeltek között. Dániel, illetve Daniela nevű hallgatóinknak kívánunk boldog névnapot július 21-én. 127 éve született Ernest Miller Hemingway, Nobel-díjas amerikai író. Legismertebb művei, Akiért a harang szól, illetve Az öreg halász és a tenger. 75 éve született Robin Williams, Oscar-díjas amerikai színész. 172 éve született Albert Edelfeld, svéd finn festőművész, grafikus illusztrátor. Aztán a folytatásban lássuk a további érdekességeket. 111 éve született Sándor Károly, karikaturista, grafikus, a Ludas Matyi Viclap alapító tagja. 78 éve született Cat Stevens, angol rockzenész, aki folk, pop és iszlám zenét is felvett a repertoáriába. 407 éve ezen a napon tartjuk Brindisi Szent Lőrinc ünnepét. 153 éve Jesse James, a Vadnyugat Revolver hőse, elkövette az első nagy vonatrablást. A kalendárium rovatunk végére egy remek ajándékdalt készítettem elő 2000-ből. John Secada érkezik a Stoppal.

0: fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A következő járra meg lesz a csípe!
0: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most! 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
3: A természet azt teszi, amit akar.
4: Yes!
3: Aesto Kesudió. Gazdag magnéziumban, gondosan ellenőrzött, természetes minőség. A Lidlben a 150 g-os Aesto sós és sótlan pörkölt Kesudió 7 lej 29 bani, és az 500 g-os Aesto piros héjú földi magyaró 7 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
5: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót. A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli. Látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2-szer 1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Fortifikát Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2-szer 1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Fortifikát.

0: százalékos kamattal vásárolhatsz.
1: Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
2: Reklámot hallottak.

két olyan nemzetközileg is elismert előadó művész emlékét idéztük fel az elmúlt dalban, akik már nincsenek közöttünk. Ugyan egy évben születtek, hiszen mindkettő 1963-ban látta meg a napvilágot. Whitney Houston 2012-ben, George Michael rá 4 évre, 2016-ban hagyott itt bennünket. Az If I Told You That eredetileg 2000-ben jelent meg Whitney The Greatest Hits című válogatás albumán, ezúttal azonban egy 2026-os remixben csendült fel itt a Kotyogóban, ilyen igazán jó billegős nyári nudiszkó ritmusban. Fülig zenék között továbbra is az elmúlt 30 év és napjaink kedvenceivel szórakoztatjuk a nagy érdeműt. FM 87.6 a Csíkszereda, érkezik Nagy Bogi és Des közös dala, a Magyar Rádiók egyik jelenlegi nagy kedvence, ez a Jól leszek újra.

Kim Wilde és a 86-os You Keep Me Hanging On. Az az igazság, hogyha a reggeliét még nem fogyasztotta el, akkor ma vétkezhet, azaz jöhet valami junk food, gyors kaja, ugyanis ma van a Nemzeti Gyors Ételek napja. Egy nem hivatalos ünnepről van szó, tulajdonképpen gasztro ünnep, amit minden évben július 21-én, azaz ma tartunk. A nap lényege pofon egyszerű, egy napos bűntudat nélküli engedmény. Ezen a napon az emberek felmentést adnak maguknak a szigorú diéták, a kalóriaszámlálás és az egészséges étkezési szabályok alól, hogy gondtalanul megegyék a kedvenc, amúgy tiltólistás ételeiket, lévén ugye, hogy a gyors étkeztetés lényege finom, gyorsan elkészül, de nem biztos, hogy egészséges. Egyébként honnan jön a junk food kifejezés, ha már ugye, mint olyan szóba került? Az 1950-es években terjedt el a kifejezés az Egyesült Államokban. Azokra a magas kalória, cukor, zsír és sótartalmú, de alacsony tápértékű ételekre használták, amik gyorsan eltelítenek, de nem igazán táplálnak. A pontos kihagyalóját nem ismerni, de valószínűleg a 70-es, 80-as években pattant ki egy amerikai nassolásrajongó fejéből, és a közösségi média korában vált világszerte ismerté. Minden jöhet a chipsektől, gumicukortól és fánktoktól kezdve a pizzákon és hamburgereken át, a mélyhűtött, panírozott finomságokig, meg a szénsavas üdítőkig, de nem minden nap. Egyfajta kulináris cheat day lehet az év közepén, természetesen nem az egészséges életmód feladása a cél, csak egy laza nap, amikor a nassolási a főszerep. És valljuk be, mindannyiunknak van legalább egy olyan kedvence, ami junk foodnak számít. Most nem akarom szemétkajának használni, ugye magyarva fordítva, mert nem szól egyáltalán olyan szépen, de gondoljunk csak egy mélyen behűtött, gyöngyöző pohár üdítőre, vagy éppenséggel gumicukor nassolásra egy jó kis film nézése közben.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: A Jugov-Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidl-ben találsz hazai új fehér burgonyát kilónként 1 lej 79 baniért, és őszi barackot kilónként 5 lej 99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
4: One FM.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Harmadik egymást követő nap emelkedett az üzemanyagok ára Romániában, miután közel egy hétig viszonylag stabilak maradtak az árak. Jelenleg 1 liter benzin átlagosan 8 lej 70 baniba, míg a gázolaj 9 lej 56 baniba kerül. Egy hónap alatt a benzin ára csak nem 3, a gázolajé pedig mintegy 6%-kal emelkedett. Ennek ellenére Románia továbbra is az olcsóbb üzemanyagáru uniós országok közé tartozik. Benzin tekintetében a 11. gázolaj esetében pedig a 17. helyen áll az Európai Unióban. Az aszály miatt nagyobb lehet a villanyszámla, alacsony vízszint esetén ugyanis a csernobodai erőmű nem tud teljes kapacitással működni. A hiányt magas áron importból fedezi az ország, írja az Ekonomedia alapján a masszol.ro. A szárazság miatt a Duna és a belföldi folyók hozama is elmarad a sok éves átlagtól, ami két szempontból is veszélyforrást jelent. A víztározók csökkenő telítettsége miatt a vízi erőművek a szükségesnél kisebb kapacitással tudnak csak termelni, miközben a vízi energia a legfontosabb hazai energiaforrás. A másik problémát a csernobodai erőmű jelenti, amelynek a hűtését a Duna vízével biztosítják. Ezt most jelentősen befolyásolja a szárazság. Becslések szerint, ha a szárazság még minimum 30 napon át kitart, akkor a vízi erőművek termelése a legjobb esetben is 10%-kal csökken, amit az export csökkentésével kell ellensúlyozni. Ez a nagybani piaci árak 5-12%-os emelkedésével járna. Egy hét alatt több mint 1 millió lejre büntetett a fogyasztóvédelem a tengerparti üdülőhelyeken. A hatóság több mint 640 ezer lejértékű terméket vizsgált meg. A feltárt hiányosságok miatt több mint 48 ezer lejértékű nem megfelelő terméket véglegesen kivontak a forgalomból, 15 gazdasági szereplő tevékenységét pedig felfüggesztették a problémák orvoslásáig. Az ellenőrök egyebek mellett engedély nélküli szolgáltatás nyújtás elhasználódott, és veszélyes szabadidős eszközök, nem megfelelően karbantartott medencék és napozóágyak, valamint hiányos fogyasztói tájékoztatás miatt büntettek. Ugyanakkor több helyen lejárt szavatosságú, nem megfelelő hőmérsékleten tárolt és azonosító adatok nélküli termékeket, valamint rozsdás, szennyezett hűtőberendezéseket találtak. Az ellenőrzések során veszélyes játékokat is lefoglaltak. A szociáldemokraták támogatják a közigazgatási törvénykönyv módosítását, valamint az adóhatóság és a vámhivatal alkalmazottainak teljesítmény alapú jutalmazásáról szóló tervezetet. Szintén támogatják a fűtési és hűtési ágazat dekarbonizációjáról szóló jogszabálytervezetnek a PESZEDE és az RMDSZ módosító indítványaival kiegészített változatát. Az urbanisztikai törvénykönyvet is megszavazná a PESZEDE, de azzal a feltétellel, hogy Bukarestben csak a következő főpolgármesteri ciklustól kerüljön a főpolgármesteri hivatalhoz az építési engedélyek kiadása. Grind János szerint a felsorolt 4 törvénytervezet elfogadásával Románia több mint 3 milliárd euróhoz juthatna, amelyet az autópályák, kórházak és iskolák építésére fordíthatna. A parlamenti pártok vezetői a hét elején ismét tárgyalóasztalhoz ülnek, hogy megállapodásra jussanak az új egységes bérezési törvényről. A cél, hogy Románia teljesítse a helyreállítási tervben vállalt kötelezettségeit, megőrizze az uniós forrásokat és igazságos a bérezési rendszert vezessen be. A megbízott munkaügyi miniszter szerint a szakszervezetek és a közszféra béremelési igényei meghaladják a 20 milliárd lejt, miközben a helyreállítási terv keretében erre mindössze 12,1 milliárd lej áll rendelkezésre. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. 24-25 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: A hírek után vissza a kotyogóba.
3: A kotyogóba.
2: Günther Ottóval.
3: Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 6 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket ismételten a mai kotyogóban. Gyorsan nézzünk utána, változott-e a hőmérsékleti érték, bízom benne, hogy csak jó irányba, 15 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, a csúcsérték a 24-26 fokot is elérheti. Zenés, kézműves, beszélgetős, kirándulós, prevenciós, ifjúsági tábort szervez a Hargitán a Szívdobbanás Egyesület. Ez az Ábel tábor a Rengetegben, amelyre július 27-e és 31-e között kerül sor. Hamarosan a szervezővel, Csikós Katalin szociális munkással fogunk beszélgetni a részletekről, és már megemlítem még most, hogy van még két betöltetlen szabad hely. Ha a kedvük van, tartsanak velünk a folytatásban is, hamarosan kezdünk.

0: Mit csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
1: Igaz színes falfestékek? Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
0: És melyiket válasszuk?
1: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
0: Egy játékkonzolra?
1: Nem, egy új cipőre.
2: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuper akcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor Csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
3: Reklámot hallottak.
4: Fun FM.

0: Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.
1: Ábel tábora rengetegben címmel szerveznek nagyon vagány alkotótábort július 27 és 31-e között a Hargita fürdőn található Szent István zarándokházban, zenével, kézművességgel, beszélgetésekkel, nagy kirándulásokkal, prevencióval is fognak foglalkozni. Itt van velem a szervező, illetve a tábor ötletének vagy gondolatának elindítója, Csikós Kata, szociális munkás, vagy Katalin. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a Fun FM Rádiónak a lehetőséget.
1: Döntsük el, Katának szólíthatlak, vagy te Katalin vagy?
2: Én a Katát érzem otthonosabbnak, amúgy hivatalosan Katalin vagyok.
1: Jó, akkor maradunk a Katánál. Kedves Kata, honnan jött az ötlet, és mennyire nehéz megszervezni egy ilyen tábort, mert ugye ez úgy gyakorlatilag kinőtt a földből, mint a gomba eső után.
2: Ez nagyon jó hasonlat. Ez tényleg így történt, hogy egy alkalommal felmentem a Hargita fürdőre Boton testvérrel találkozni, és ott megfújta a hargitai levegő, a hargitai szél, és átfutott a gondolataimon, hogy de jó lenne itt valami ábeles rendezvényt szervezni. És ezt a gondolatomat megosztottam Boton testvérrel, meg Nórával, és ők csatlakoztak az én álmodozásomhoz és a szervezéshez. Körülbelül így indult az Ábel tábor gondolata.
1: Gondolom, hogy Tamási Áron regényéből jön a tábor címe is, illetve az alapgondolat. Ábel története nem csupán egy fiú kalandja az erdő mélyén, hanem a felnőtté válás útja. Akkor ezen a rögös úton próbáltok ti a résztvevőknek valamilyen fényt dújtani, jól sejtem?
2: Hát igen, pontosan én kamaszkoromban, amikor olvastam az Ábel a rengetegben című regényt, akkor nagyon szerettem, és csak ennyi maradt meg belőle, hogy nagyon szerettem, és hogy egy talpra esett székely legénykéről szól ez a regény. Most, hogy elkezdtük szervezni az Ábel tábort, újra kellett olvassam, vagyis most folyamatban van, hogy újraolvasom, hogy azért az olyan részeket, amik nem egészen illenek bele a mostani táborba, majd cenzurázzuk, mert hogy nem lesz erdőrobbantás, meg ilyesmi. De ehelyett színes és tartalmas programokkal várjuk a fiatalokat.
1: Ugye te szociális munkás vagy, úgyhogy neked bátran felteltem a kérdést, tehát 14-18 év közötti résztvevőket vártok a táborba. Ezek a fiatalok mennyire talpra esettek?
2: Hát szerintem kiderül majd a tábor ideje alatt, és hogyha nem azok, akkor majd azok lesznek a tábor után. Reméljük.
1: Ugye úgy fogalmaztál a beszélgetés előtt, hogy a tábor az tulajdonképpen egy katonai kifejezés, tehát egy ideiglenes állomásozás helyszíne, de itt gondolom, hogy nem lesz azért olyan nagyon katonás rend.
2: Ezt olyan kontextusban szeretem hangoztatni, amikor a szabályok fontosságáról beszélünk. És lévén kamaszokról szó, nagyon fontos, hogy az első nap megtaláljuk a közös hangot, felállítsuk a közös szabályzatot, amihez mindenkinek szükséges lesz majd alkalmazkodni. Nem azért, mert mi aztán korlátozni akarjuk ezeket a kreatív fiatalokat, hanem azért, hogy az együttlevés ez alatt az egy hét alatt könnyebb legyen.
1: A tábor fontos célkitűzése olyan eszközöket adni a fiatalok kezébe, amely segíti őket a pálya választásban, a párválasztásban, a bántalmazás korai jeleinek felismerésében, ezáltal a bántalmazó kapcsolatok kialakulásának a megelőzésében. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon tág az a terület, amin mozogni fogtok, úgy a témákban, mint a beszélgetésekben.
2: Igen, nekem az egyik legfontosabb ügyem, ugye amióta én dolgozom és a munkaerőpiacon vagyok, minden területen azért dolgoztam, hogy jól bánjunk egymással. És ugyanezt a lelkületet szeretném bevinni a táborba is, ezt szeretném képviselni a fiataloknak, hogy nagyon fontos, hogy egymásra rá tudjunk hangolódni, és szó szerint jól bánjunk egymással. És ami a pályaválasztást, illetve párválasztást illeti, különböző területekről hozunk szakembereket előadóknak, állami intézmények részéről is, és azokat az alappilléreket szeretnénk megjeleníteni a tábor ideje alatt, ami egy átlag felnőttnek az életében jelen van. Az állami intézmények a szigorúsága, a rendőrség és a mentőszolgálat által lesz képviselve, lesz egy kis kapcsolódás Istenhez, Boton testvér által, és egyáltalán a tábornak a helyszíne is egy kicsit kapcsolni fog minket Istenhez. Akkor lesz az előadók között író, pszichológus, színész, és a szórakoztatást a Szilágyi Nóra és a Mesehetes zenekar fogják képviselni. Nóra amúgy aktívan szervezőként is jelen van a csapatban.
1: A hegyek ölelésében a tiszta levegőn fenyőerdő között szeretnétek olyan élményeket adni, amelyek túlmutatnak egy egyszerű nyári táboron. Ez úgy hangzik, mint egy romantikus írói tábor, legalább.
2: Hát reméljük, hogy azért lesznek romantikus elemek, tehát hogy jó élményekkel fognak gazdagodni a fiatalok. Mindenképpen Ábel a rengetegben az egy nagyon-nagyon természetközeli helyet mutat meg nekünk, és mivel ilyen nagyon fejlett világban élünk, fontosnak tartottuk a természethez való visszakapcsolódást is megmutatni a fiatalok számára.
1: Feltételezem, hogy azért a mobiltelefonok használata, mint olyan, nem lesz tiltva, de korlátozni próbáljátok, azaz az élő kapcsolódásokat fejlesztenétek, inkább nem a szociális hálón való lógást ott egymással.
2: Természetesen a délelőtti, tehát úgy lesz a tábornak az időbeosztása, hogy a délelőtti órákban a komolyabb, nehezebb témákat fogjuk könnyedén megközelíteni, és délután lesznek a szórakozás órái, a kézműveskedés, varrás, egymásra hangolódás, illetve az egymásra hangolódásnak a folytatása lesz délután. A délelőtti órákban szeretnénk, hogyha nem lenne telefonos, nem lehetne szabad a telefont használni. Délután nyilván mindenki kell tartsa az otthoniakkal is a kapcsolatot, meg fotózásra, videókészítésekre lesz lehetőség. Úgyhogy a délutáni órákban majd lehet használni a telefont.
1: Tehát július 27-e és 31-e között kerül erre sor, tehát ez egy 5 nap, 25 gyerekkel, azaz 25 fiatallal, mert ők már nem gyerekek, már rég. 23 hely van betelve, hogyha jól értettem, tehát 2 hely még szabadon ott lóg a levegőben. Erre hol lehet esetleg bejelentkezni?
2: A Facebookon Ábel tábra rengetegben címen lehet megtalálni az eseményt. Az esemény leírásban megvan egy Google űrlap, amit ki kell tölteni. Az esemény leírásban megtalálható az a számlaszám is, amire kell 300 lej előleget utalni. A fennmaradó összeget a tábor helyszínén kell majd kifizetni érkezéskor, és ez a 300 lej előleg biztosítja a gyerek helyét a táborban.
1: No, hát gyakorlatilag ez egy rendes konkrét tábor. Nézem, hogy mindenféléket is felsoroltatok ti a szervezők, hogy mi fontos, hogy benne legyen a batyuban, ha úgy tetszik, igen, amivel ugye a fiatal megérkezik. Könyvkártya, társasjáték, a szabadidőre nyilván ez is ott van, benne van a történetben. Sőt, hogyha valaki játszik valamilyen hangszeren, akkor nyilván azt is érdemes magával vinnie. Egyébként a bejelentkezetteket tekintve milyen területekről, milyen szakokról, vagy milyen szakokon tanuló diákok részéről mutatkozott leginkább érdeklődés a tábor iránt?
2: Nem kérdeztünk rá a szakokra, inkább arra voltunk kíváncsiak, hogy mire van szükségük nekük ahhoz, hogy jól érezzék magukat a táborban, és elég érdekes válaszok érkeztek, nagyon sokan az elfogadást tartották fontosnak a tábor ideje alatt. Úgyhogy erre is fogjuk egy kicsit a hangsúlyt fektetni, hogy egymással szembe elfogadóak legyenek. Ezzel egy kicsit megelőzendő az iskolai bántalmazás kialakulását, vagy önvédelmi technikák elsajátítását.
1: Beszélni magadról, mesélni sem kötelező, ha nem akarsz, de akkor feltételezem, hogy lesznek ilyen workshopok, ahol leültök egymással szemben, és akkor gyakorlatilag valamilyen vezetett beszélgetések kapcsán lehet mesélni magatokról, vagy csak úgy egyszerűen?
2: Hát a nap az mindig egy hogy vagy körrel indul, az egész hét folyamán, ezt én fogom vezetni, és ennek az a célja, hogy az aznapi programokra ráhangolódjunk, de ugyanakkor az is, hogy megismerjék jobban egymást ezek a fiatalok, és esetleges szükségletek, amik felmerülnek, arra ott helybe tudjunk válaszolni.
1: Mondjuk viszonylag kisvárosról beszélünk, ugye Csíkszereda és vonzás körzete, bár nem tudom, hogy honnan jelentkeztek be a fiatalok, feltételezem, hogy nagyjából már ismerik egymást.
2: Hát elég nagy a szórás a származási helyekről, vagy ahonnan érkeznek a fiatalok. Van két fiatalunk Oxfordból.
1: Nem mondod.
2: Igen, van egy kétéltű fiatalunk, aki Berlin és Székelyudvarhely között osztja meg az életét. Tehát ők mindenképpen színesebb látásmódot fognak hozni a tábor életébe. De vannak Kovászna megyéből, Udvarhely térségből több jelentkező és Csíkszeredából.
1: Hát ez nagyon jó. Tehát akkor egy ilyen nagyon színes társaság fog összeállni. Ugye ez a tábor elsősorban nem az Erezd el a hajam szellemében zajlik, sőt, itt azért egy icipici szigorúság van, úgy érzem.
2: Hát nem szeretem ezt a szót, hogy szigorúság, de mindenképpen lesznek szabályok pont azért, hogy elkerüljük a bántást, a vadhajtásoknak a nyesegetése lesz a mi feladatunk, de tudjuk, hogy hosszú távon ez nagy hasznukra válik majd ezeknek a fiataloknak, hogyha megérzik a határaikat.
1: No, az inspiráló beszélgetések előadói közül hadd említek meg pár nevet, tehát Péter Beáta író, Miklós Csongor pszichológus, Dálnoki Csilla színművész, te mint szociális területen mozgó, szociális munkás, tehát gondolom ezt a témakört viszed te, Szilágyi Nóra énekes, illetve személyi edzőként, ha én Renáta is csatlakozott hozzátok. Tehát akkor azt jelenti, hogy minden reggel egy ilyen jó kis közös tornával indul?
2: Igen, Reninek köszönhetően minden reggel átmozgatjuk ezeket a fiatalokat, hogy jól induljon a napjuk, és a testük jól legyen.
1: Előadók között lesz még, ugye korábban említetted, rendőr, mentős, zenészek, meglepetés vendégek. Nyilván a meglepetés vendégeket nem fogod elárulni, mert ők azért meglepetés vendégek, de hogy körülbelül elmondod-e, hogy milyen területekről érkeznek ők?
2: Hát a meglepetés vendégnek szántuk Botond testvért, de ő is aktívan ott lesz a szervezők és a program, vagyis a házigazdaként aktívan jelen lesz a programokban.
1: Hát ugye ő Pálos rendi testvér. Igen. Jelentsen ez bármit is, most hirtelen nem tudom.
2: Ez lesz igazából a meglepetés, hogy ő majd be fogja mutatni azt a világot, amiben ő létezik. A rendőrség részéről Kovács Róbert és Grosso Adrián rendőrök fognak érkezni, ők majd fognak beszélni a bántalmazás korai jeleiről, illetve az egymásra figyelésnek a fontosságáról. A Hargita megyei mentőszolgálat részéről pedig dr. Péter Szilárd igazgató és gyakorló orvos fog jönni.
1: De akkor feltételezem, hogy a szerhasználat mint olyan az is előkerül, már csak nem kell most azonnal mindenféle porokra gondolni, de ha jobban meggondoljuk, a cigaretta, illetve az alkohol is szernek számít.
2: Na hát akkor most elmondom az igazi meglepetés vendéget, aki az én férjem, Csikós Sándor, autóversenyző, segédpilóta, és ő fog az életútjáról mesélni, ő gyógyult alkoholista, és erről fog beszélni, hogy hogyan tudott kitalálni az alkoholfogságából, és egy icipicit itt is érinteni fogjuk az Istennel való kapcsolat fontosságát.
1: Most senkit nem akarok sem leszólni, sem mondjuk kategorizálni, de úgy érzem, hogy ehhez a táborhoz kell egy bizonyos szintű érzelmi intelligencia felfogni, megérteni ezeknek a dolgoknak, a témáknak, témaköröknek a súlyosságát.
2: Szerintem érzelmi intelligenciája mindenkinek van, csak nem merjük megengedni a használatát.
1: Úgy érzed?
2: Igen, mert itt főleg Székelyföldön a kínos érzelmekről beszélni, felvállalni azt, hogyha valami fáj, ha valami csalódást okoz, és igazából nekünk, szociális téren dolgozóknak, és nem csak pszichológusoknak, meg ilyen pszichoszakembereknek az a dolgunk, hogy bátorítsuk az embereket erre, hogy igenis merjünk ezekkel a belső dolgokkal is foglalkozni.
1: És hogyha Miklós Csongi ott lesz, akkor biztos vagyok benne, hogy ezek a dolgok elő is jönnek. Ez is lenne az egyik alapfeltétel, ugye, hogy a gyerekek merjenek megnyílni felnőttek társaságában, és szabadon beszélni arról, ami őket foglalkoztatja. Ha már Péter Beáta író neve felmerült, akkor feltételezem, hogy lesznek ilyen irodalmi írói workshopok is?
2: Igen, és Péter Bea már ezt megelőzően foglalkozott a Mási Áron Ábel a rengeteg témájával, és ezt is be fogja hozni majd a táborba a fiataloknak.
1: Nagyon-nagyon-nagyon érdekesnek tűnik nekem ez a tábor. Kicsit olyan érzése van az embernek, mint egy minitusványos kapcsán.
2: Hát reméljük, hogy egyszer kinövi magát, tehát mindenképpen hagyományteremtő szándékkal fogtunk neki a szervezésnek.
1: Mennyire féltél ettől az egésztől, amikor neki fogtál? Ugye neked kamasz gyerekeid vannak, tehát azért csak érzed, hogy a fiatalok egy bizonyos szinten szeretik, hogyha őket úgy békén hagyják egy kicsit, csak úgy legyenek el magukban a vakáció alatt.
2: Hát igazából az én gyermekeim azt várják, hogy én hagyjam őket békén, de a többi gyermekek azt várják, hogy az ők anyjuk hagyja őket békén, úgyhogy én csak egy gyereknek leszek az anyukája ebbe a táborba, és az összes többi szerintem megnyílhat felém, és ez is a cél, hogy végre teremtsünk egy olyan felületet, ahol tényleg bármiről lehet beszélni.
1: A köztudott a fiatalokról, hogy rendkívül kreatívak, és nagyon-nagyon tevékenyek, tehát nem igaz az, hogy nem szeretnek semmivel és senkivel törődni, foglalkozni, de hogy mennyire szeretnek megnyílni egymás előtt, illetve hát gyakorlatilag úgymond vadidegen emberek társaságában.
2: Hát mi nagyon bízunk benne, hogy sikerül megnyitni őket egymás fele, és én azt gondolom, hogy nagyon sok múlik azon, hogy milyen környezetet, biztonságos környezetet tudunk ehhez teremteni.
1: Ugye korábban már úgy valamilyen szinten, tehát érintőlegesen szó volt róla, de a tábor szabályzatában konkrétan le is van írva, hogy üdítő meg ásványvíz, ennyi. Érted, hogy mire gondolok?
2: Igen,
1: tehát, hogy alkohol, hogy, dohányzás.
2: Hát, hogy nyilván, de azt gondolom, hogy ez minden szülőnek egyértelmű, aki ránk bízza a gyerekét, kifizeti ezt a tábort, ami nem egy kis összeg, hogy egy ilyen jellegű táborban tudatmódosítószereknek nincsen semmi keresnivalója, alkoholos italoknak és energiaitaloknak úgy szintén.
1: Jó, hogy az energiaital is tiltó listás, úgymond?
2: Hát van legalább olyan káros, mint az alkohol.
1: De gondolom azért a kávé csak megengedett. Bár ugye ők még igen-igen fiatal, nem jó az, hogy gyerekek.
2: Hát egyszer meg kell nézzük, hogy melyik fiatal mennyire pörög, és annak függvényében eldöntjük, hogy szabad neked kávét, vagy nem szabad neked.
1: Tehát akkor ugye ez a lelassulás ideje is. 5 nap mondjuk viszonylag kevés rá, de hogyha valaki le tudja lassítani a felpörgött tempóját, akkor ezt a mindennapokban is tudja alkalmazni, illetve számos olyan útravalót kap, amit a mindennapokban alkalmazni fog, vagy tud majd.
2: Hát mindenképpen arra szeretnénk ösztönözni a fiatalokat, hogy befele is figyeljenek, és erre kifejezetten alkalmas a vendégház szomszédságában lévő pálos kolostor. Ennek az energiáit meg kell tapasztalni, én így nem tudom elmondani ilyen földhöz ragadt szavakkal.
1: Most egy kicsit olyan kötekedősnek tűnhet a kérdés, de nem annak szánom. Tehát mi a helyzet azzal a fiatallal, aki mondjuk nem gyakorolja aktívan a vallását, vagy nem tekinti magát hívő embernek? Ez nem jelent hátrányt, feltételezem?
2: Nem, azért fontos különbséget tenni a hit és a vallás között, tehát nem...
1: A helyzet azzal a fiatallal, aki mondjuk nem gyakorolja aktívan a vallását, vagy nem tekinti magát hívő embernek? Ez nem jelent hátrányt, feltételezem?
2: Nem, azért fontos különbséget tenni a hit és a vallás között, tehát nem egy katolikus eseményről.

0: rendezőket, mit tudom én, be lehet pipálni, hogy én szeretek zenélni, vagy én szeretek verset írni, vagy nem tudom, szeretek festeni, vagy kézműveskedni.
1: Igen, ilyen az űrlapunk, hogyha ezt kitöltik, akkor egy képet kapunk a jelentkezőről.
0: No, és akkor még mindig lehet jelentkezni, azaz az Ábel tábor a rengetegben, ugye ez a helyes megfelelője annak a bizonyos Facebook
1: eseménynek,
0: ahol megtalálható az űrlap is.
1: Igen.
0: És akkor ennek kitöltésével lehet még az utolsó két helyet elfoglalni.
1: Elmondom, hogy két lányra várunk, mert fiúk többségben vannak, vannak lányok is. Gondolom, hogy a tábor megnevezése miatt a fiúk körében nagyobb volt az érdeklődés, úgyhogy főleg kislányok, vagyis nagylányok jelentkezését várjuk.
0: 14-18 év igen. közöttiek, tehát ez a korhatár, ez szigorú, ezt be kell tartani?
1: Ezt betartjuk, igen, mert ez a korosztály már elég nagy ahhoz, hogy értse a táborban megpendített témákat, és mivel a 18-14 év korkülönbség, vagyis korosztály között is elég nagy a különbség, ez is a feladatuk közé fog tartozni, hogy egymásra odafigyeljenek.
0: Mi a helyzet egyébként a tábori tevékenységekkel? Együtt fognak a fiatalok főzni? Tehát együtt készítik el azt, amit elfogyasztanak?
1: Hát a reggeli és a vacsora készítésben nyilván be fognak segíteni, az ebéd, az meleg ebédet kapunk, az készen a csiki panzió.
0: Na, nagyon vagány ez az egész tervezet. Bízom benne, hogy ez úgy is valósul majd meg, ahogy ti elképzeltétek. Milyen reményekkel futtok neki ennek az első tábornak?
1: Hát bizakodóak vagyunk. Én nagyon hálás vagyok a szülőknek, akik ránk bízzák a gyermekeiket erre a hétre, mert elég nagy felelősség. Én az én kamaszaimat is sokszor nagy kihívásnak élem meg, de bízunk a fiataloknak a jó indulatába, hogy együttműködőek lesznek, és fel tudják venni majd a tábor ritmusát.
0: Biztos vagyok benne, mert a tábornak nem lesz egy ilyen nagyon felpörgetett ritmusa, hiszen egy ember közeli, bocsánat, természet közeli élményt próbáltok nyújtani a Hargita hegyei között, hiszen ott tényleg ott vissza lehet lassulni, lehet csak úgy egyszerűen létezni, mint olyan. Lesznek ilyen, mondjam azt, hogy szabad foglalkozások is?
1: Igen, minden délután a programok lejárta után varrással, legózással, társasjátékozással készültünk a fiataloknak, és akkor ezt szabadon válság, akár sétálni is elmehetnek, de nyilván egy felnőtt kíséretével.
0: Hát nem másért, mert egy macival való találkozás az lehet, hogy megrázó élmény tud lenni. Még úgy is, hogy messziről látjuk. Legalábbis nem tudom, én félek tőle. Na, ilyen egyszerű.
1: A macit azt nem vizionáljuk a képbe.
0: Megértettem. Tehát akkor maci, mint olyan, nincs.
1: Igen. Itt szeretném megemlíteni, mert nem szeretném, hogyha elmaradna, hogy a tábor szervezését segítette a Csíkszereda város önkormányzata is. Pályáztunk rá, és nyertünk egy kis összeget, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és köszönjük a Buzakalász pékségnek, mert a tábor ideje alatt ők fognak sütivel támogatni, úgyhogy a finomság az ő nevüket dicséri majd.
0: Tehát akkor tulajdonképpen, amikor elemózsiát kell pakolni a hátizsákokba, mert éppen túrázni készülnek a fiatalok, akkor ez is meg van oldva. Mennyire elég 5 nap egy ilyen nagyon-nagyon területen mozgó tábor esetében, hiszen ugye felsoroltuk a zenét, az irodalmat, a pszichológiát, ha úgy tetszik, a prevenciót, tehát hogy nagyon sok minden tervben van.
1: Hát ezt most nem tudjuk. Most így első alkalommal ilyen kísérleti jelleggel is szervezzük, hogy nem tudjuk, hogy mennyit bír meg a fiataloknak a lelke, de majd esetleg lehet egy beszámoló is erről is.
0: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen élményekkel jöttök vissza majd Hargita fürdőről, hogy a július 27-e és 31-e között zajlik majd ez a tábor. Ezt hogy kell elképzelni, akkor reggel összegyűjtitek a gyerekeket, vagy mindenki saját felelősségre, vagy saját opció szerint érkezik ki a tábor helyszínére?
1: Hétfőn a reggel 9-10 között van a gyülekező, és mindenki meg kell oldja,
0: tehát
1: hogy megérkezzen.
0: Meg igen. Hétfő reggel 9 és 10 között. No, hát én bízom benne, hogy ha még nem telt, vagy nem kelt el az utolsó két tábori hely, akkor ez hamarosan megtörténik. 25 jelentkezőt vártok, 23 már van.

0: de az is lehet, hogy időközben jelentkeztek még ketten, és ahogy te mondtad, ugye, hogy az arányok nagyon ne boruljanak meg, akkor elsősorban ugye kis lányok, vagy fiatal lányok jelentkezését várnátok. Szeretnél-e még valamit a köztudomására hozni?
1: Hát így most nem jut eszembe.
0: Hát olyan sokat jegyzeteltél a beszélgetés előtt.
1: Igen, úgy nézem, hogy nagyjából mindent sikerült elmondani.
0: Akkor megvagyunk, nem?
1: Igen.
0: Nem? Valamit még sohajtottál. Hallottam, láttam.
1: Az, hogy én nagyon hálás vagyok Nórának és Boton testvérnek, mert nem hiszek az egyéni teljesítménybe, és úgy gondolom, hogy Nórának a lelkesedésére szükség volt, illetve Boton testvérnek a szelíd bátorítására ahhoz, hogy ez a tábor megvalósuljon, és nagyon remélem, hogy olyan eredményekkel zárul majd, mint amilyen mi reményeket mi fűzünk most hozzá.
0: No, Csikorska, tehát én azt kívánom nektek, hogy csak jó élményekkel telve térjetek majd vissza, mint Ábel a rengetegből, és bízom benne, hogy akkor ennek lesz majd folytatása. Köszönöm, hogy itt voltál és megosztottad velünk a részleteket. Ne feledjék, a Facebookon az Ábel tábor a rengetegben esemény alatt ott van az űrlap, amelynek kitöltésével még el lehet foglalni a hamarosan sorra kerülő tábor utolsó két helyét.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és majd írunk beszámolót az eseményről.
0: Legyen úgy.
2: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindenkinek találj valamit, a Dedemánban most a különböző modellekben elérhető összecsukható ülőke csak 59, valamint az 1200 wattos páncer sarokcsíszoló csak 139 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: Reklámot hallottak.
7: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
8: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
7: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai új fehér burgonyát kilónként 1 lej 79 baniért, és őszi barackot kilónként 5 lej 99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Harmadik egymást követő nap emelkedett az üzemanyagok ára Romániában, miután közel egy hétig viszonylag stabilak maradtak az árak. Jelenleg egy liter benzin átlagosan 8 lej 70 baniba, míg a gázolaj 9 lej 56 baniba kerül. Egy hónap alatt a benzin ára csak nem 3, a gázolajé pedig mintegy 6%-kal emelkedett. Ennek ellenére Románia továbbra is az olcsóbb üzemanyagáru uniós országok közé tartozik. Benzin tekintetében a 11. gázolaj esetében pedig a 17. helyen áll az Európai Unióban. Az aszály miatt nagyobb lehet a villanyszámla, alacsony vízszint esetén ugyanis a csernobodai erőmű nem tud teljes kapacitással működni. A hiányt magas áron importból fedezi az ország, írja az Economedia alapján a masszol.ro. A szárazság miatt a Duna és a belföldi folyók hozama is elmarad a sok éves átlagtól, ami két szempontból is veszélyforrást jelent. A víztározók csökkenő telítettsége miatt a vízi erőművek a szükségesnél kisebb kapacitással tudnak csak termelni, miközben a vízi energia a legfontosabb hazai energiaforrás. A másik problémát a csernobodai erőmű jelenti, amelynek a hűtését a Duna vízével biztosítják. Ezt most jelentősen befolyásolja a szárazság. Becslések szerint, ha a szárazság még minimum 30 napon át kitart, akkor a vízi erőművek termelése a legjobb esetben is 10%-kal csökken, amit az export csökkentésével kell ellensúlyozni. Ez a nagybani piaci árak 5-12%-os emelkedésével járna. Egy hét alatt több mint 1 millió lejre büntetett a fogyasztóvédelem a tengerparti üdülőhelyeken. A hatóság több mint 640 ezer lejértékű terméket vizsgált meg. A feltárt hiányosságok miatt több mint 48 ezer lejértékű nem megfelelő terméket véglegesen kivontak a forgalomból, 15 gazdasági szereplő tevékenységét pedig felfüggesztették a problémák orvoslásáig. Az ellenőrök egyebek mellett engedély nélküli szolgáltatás, nyújtás, elhasználódott és veszélyes szabadidős eszközök, nem megfelelően karbantartott medencék és napozóágyak, valamint hiányos fogyasztói tájékoztatás miatt büntettek. Ugyanakkor több helyen lejárt szavatosságú, nem megfelelő hőmérsékleten tárolt és azonosító adatok nélküli termékeket, valamint rozsdás, szennyezett hűtőberendezéseket találtak. Az ellenőrzések során veszélyes játékokat is lefoglaltak. A szociáldemokraták támogatják a közigazgatási törvénykönyv módosítását, valamint az adóhatóság és a vámhivatal alkalmazottainak teljesítmény alapú jutalmazásáról szóló tervezetet. Szintén támogatják a fűtési és hűtési ágazat dekarbonizációjáról szóló jogszabálytervezetnek a PESZEDE és az RMDSZ módosító indítványaival kiegészített változatát. Az urbanisztikai törvénykönyvet is megszavazná a PESZEDE, de azzal a feltétellel, hogy Bukarestben csak a következő főpolgármesteri ciklustól kerüljön a főpolgármesteri hivatalhoz az építési engedélyek kiadása. Grind János szerint a felsorolt 4 törvénytervezet elfogadásával Románia több mint 3 milliárd euróhoz juthatna, amelyet az autópályák, kórházak és iskolák építésére fordíthatna. A parlamenti pártok vezetői a hét elején ismét tárgyalóasztalhoz ülnek, hogy megállapodásra jussanak az új egységes bérezési törvényről. A cél, hogy Románia teljesítse a helyreállítási tervben vállalt kötelezettségeit, megőrizze az uniós forrásokat és igazságos a bérezési rendszert vezessen be. A megbízott munkaügyi miniszter szerint a szakszervezetek és a közszféra béremelési igényei meghaladják a 20 milliárd lejt, miközben a helyreállítási terv keretében erre mindössze 12,1 milliárd lej áll rendelkezésre. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. 24-25 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 5 perccel, kellemes délelőtt kívánok mindenkinek, már 18 fokot mérnek Csíkszeredában, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket a mai kotyogó egy újabb órájának kezdetén. Dash Youngfly, Cloudy Beats, Kalai Sanders, Giorgio Vidi, Rocca, Gary Barlow és még sokan mások pörgetik a ritmust, hogy jól teljen. Nem csak munka közben, otthon is. Ha a kedvük van, tartsanak velem!

Hívd meg egy földön kívülit, hogy éljen veled nap van ma. Egyik azon szándékosan abszurd, humoros és popkulturális gyökerű, nem hivatalos ünnepnapnak, amelyet minden évben július 21-én tartunk. A nap célja elsősorban a szórakozás, a képzelőerő megtornáztatása és a sci-fi rajongás megélése. A nap mögötti játékos felvetés az, hogy ha ma landolna egy űrlény a hátsó kertedben, felajánlanád-e neki a vendégszobát? Mit mutatnál meg neki a földi életből, a kultúrádból, a kedvenc zeneidből, vagy a kedvenc ételeidből? Erősen merít az olyan klasszikus filmekből és sorozatokból, mint az E.T. a földön kívüli, az Alf vagy a Mork and Mindy, ahol a poén és a sztori gerince pont abból adódik, hogy a szürreális szokásokkal bíró űrlény beköltözik egy teljesen átlagos emberi háztartásba. Nos, hogyan lehet ezt megünnepelni? Például sci-fi maratonokkal, humorposztokkal és mémekkel a közösségi médiában, és gyerekekkel végzett kreatív feladatokkal, legyen az rajzolás, saját alien lakótárs kitalálása, stb., hiszen a képzeletünk az igen gazdag, és ezeknek nem sok szabhat határt. Ha már az UFO-k vagy a földön kívüliek mint olyan képbe jöttek, akkor itt van a nyár, van a nagy klasszikus magyar sláger, az UFO és ezúttal Pixa előadásában. Yeah!

0: napula. Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Mi csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
1: Inkább színes falfestékek.
2: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
0: És melyiket válasszuk?
2: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
0: Egy játékkonzolra?
2: Nem. Egy új cipőre.
3: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor Csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
4: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában, a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban. Minerva,
5: teljesíti otthona. Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Reklámot hallottak.

0: Simonka Mikó vár a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Az idei év egyik legmenőbb zenei irányzata az Afro House. Mo Black, Salif Keita és a Yamore Cesaria Evora vokájaival. Itt a Fun FM kotyogóban 3:45 előtt 6 perccel. Tovább emelkedtek a hőmérsékleti értékek, már 19-20 fokot érezni, és 26 fokig emelkedik a csúcsérték, így ahogy elnézem ma, aztán tényleg semmi nem zavarja a napot. Végre egy olyan nap, amiről elmondhatjuk, hogy nem vert meg az eső, de nem kell megijedni, nem tart sokáig. Szerdán ismét csapadékossá válik az időjárás. No de élvezzük ki szerintem a napos időt, napot, és nyilván szabazzunk a szabadidős programokra, feltéve, ha időnk engedi. Kökény Attila, Rakoncai Viktor érkezik a Veled elrepülnék dallal 2025-ből. Akinek nem volt még meg a nyaralás, az gondolatban repüljön velünk.

A 2026-os labdarúgó világbajnokság a spanyolok győzelmével véget ért, így nem meglepő, hogy az idei nyár divatjának egyik komoly hatása folytatódik. A futballmezek mára az egyik legkeresettebb darabbá váltak, és világszerte egyre többen viselik őket az utcai szettjeik részeként, főként most, hogy már ugye a nagy izgalmak lecsengtek, a trikók viszont maradtak. Vannak, akik igazi szurkolóként továbbra is kedvenc válogatottjuk trikóját viselik a hétköznapokban, míg mások csupán a futball ihlette stílust emelik be a gardróbba. Akárhogy is, egy biztos, a sportág világa ma már látványosan formálja a divatot és a rajongók öltözködését.

0: but I feel invincible.
1: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu-n.
2: Reklámot hallottak.

0: Sade és a Never As Good As The First Time 1985-ből egy perccel a hírek előtt. Hamarosan a hírek, információk veszik át az étert itt nálunk, FM 87.6 Csíkszereda. Rögtön utána pedig megmutatok egy vadi új dalt, egészen pontosan Dobó Kata új filmjének egyik betét dalát, Hídeni és Kádár El Gellért énekelték fel. Egyébként az új film, a Még egy kívánság, október 15-től érkezik a magyar mozikba. Bízom benne, hogy mi sem maradunk le róla, hiszen a nagy visszatérések idejét éljük, úgymond, hisz a Hogyan tudnék élni nélkülednek is érkezik a második része. Ebből az alkalomból újra vetítik a mozik, így a Csíki mozi is a Hogyan tudnék élni nélküled című zenés filmet, amelyet ugye Demjén Ferenc által írt slágerek ihlettek. Egyébként az elmúlt 30 év legsikeresebb magyar filmjéről beszélünk. No de, engedjük át a terepet a híreknek, információknak, utána pedig vissza a zenékhez, az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjaihoz.
1: Friss hírek óránként, Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
0: Harmadik egymást követő nap emelkedett az üzemanyagok ára Romániában, miután közel egy hétig viszonylag stabilak maradtak az árak. Jelenleg 1 liter benzin átlagosan 8 lej 70 baniba, míg a gázolaj 9 lej 56 baniba kerül. Egy hónap alatt a benzin ára csak nem 3, a gázolajé pedig mintegy 6%-kal emelkedett. Ennek ellenére Románia továbbra is az olcsóbb üzemanyagáru uniós országok közé tartozik. Benzin tekintetében a 11. gázolaj esetében pedig a 17. helyen áll az Európai Unióban. Az aszály miatt nagyobb lehet a villanyszámla, alacsony vízszint esetén ugyanis a csernobodai erőmű nem tud teljes kapacitással működni. A hiányt magas áron importból fedezi az ország, írja az Ekonomédia alapján a masszol.ro. A szárazság miatt a Duna és a belföldi folyók hozama is elmarad a sok éves átlagtól, ami két szempontból is veszélyforrást jelent. A víztározók csökkenő telítettsége miatt a vízi erőművek a szükségesnél kisebb kapacitással tudnak csak termelni, miközben a vízi energia a legfontosabb hazai energiaforrás. A másik problémát a csernobodai erőmű jelenti, amelynek a hűtését a Duna vízével biztosítják. Ezt most jelentősen befolyásolja a szárazság. Becslések szerint, ha a szárazság még minimum 30 napon át kitart, akkor a vízi erőművek termelése a legjobb esetben is 10%-kal csökken, amit az export csökkentésével kell ellensúlyozni. Ez a nagybani piaci árak 5-12%-os emelkedésével járna. Egy hét alatt több mint 1 millió lejre büntetett a fogyasztóvédelem a tengerparti üdülőhelyeken. A hatóság több mint 640 ezer lejértékű terméket vizsgált meg. A feltárt hiányosságok miatt több mint 48 ezer lejértékű nem megfelelő terméket véglegesen kivontak a forgalomból, 15 gazdasági szereplő tevékenységét pedig felfüggesztették a problémák orvoslásáig. Az ellenőrök egyebek mellett engedély nélküli szolgáltatás, nyújtás elhasználódott, és veszélyes szabadidős eszközök, nem megfelelően karbantartott medencék és napozóágyak, valamint hiányos fogyasztói tájékoztatás miatt büntettek. Ugyanakkor több helyen lejárt szavatosságú, nem megfelelő hőmérsékleten tárolt és azonosító adatok nélküli termékeket, valamint rozsdás, szennyezett hűtőberendezéseket találtak. Az ellenőrzések során veszélyes játékokat is lefoglaltak. A szociáldemokraták támogatják a közigazgatási törvénykönyv módosítását, valamint az adóhatóság és a vámhivatal alkalmazottainak teljesítmény alapú jutalmazásáról szóló tervezetet. Szintén támogatják a fűtési és hűtési ágazat dekarbonizációjáról szóló jogszabálytervezetnek a PESZEDE és az RMDSZ módosító indítványaival kiegészített változatát. Az urbanisztikai törvénykönyvet is megszavazná a PESZEDE, de azzal a feltétellel, hogy Bukarestben csak a következő főpolgármesteri ciklustól kerüljön a főpolgármesteri hivatalhoz az építési engedélyek kiadása. Grind János szerint a felsorolt 4 törvénytervezet elfogadásával Románia több mint 3 milliárd euróhoz juthatna, amelyet az autópályák, kórházak és iskolák építésére fordíthatna. A parlamenti pártok vezetői a hét elején ismét tárgyalóasztalhoz ülnek, hogy megállapodásra jussanak az új egységes bérezési törvényről. A cél, hogy Románia teljesítse a helyreállítási tervben vállalt kötelezettségeit, megőrizze az uniós forrásokat és igazságosabb bérezési rendszert vezessen be. A megbízott munkaügyi miniszter szerint a szakszervezetek és a közszféra béremelési igényei meghaladják a 20 milliárd lejt, miközben a helyreállítási terv keretében erre mindössze 12,1 milliárd lej áll rendelkezésre. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. 24-25 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
1: Günther Ottóval.
2: Günther Ottóval.
0: 11 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és a napjaink legjobbjai sorakoznak az éterben, és természetesen ugye az előző órában ígértem egy vadi új dalt, de lehet, hogy lesz ebből több is, bízom benne, hogy a folytatásban is velem maradnak.

Google Email Angel, valamint az Ultra Nate és a Move Into the Sun. Manapság valamire való táncos videóban ennek a dalnak valamelyik részletének kötelezően szerepelnie kell. Kétség kívül a nyár egyik legnagyobb dance slágerét hallhattuk. És itt van egy másik, ami egyelőre még nagyon az út elején jár, de szerintem van esélye arra, hogy őszre beérjen. A megérkezett dobokat a új romantikus végjátéka, a Még egy kívánság hivatalos filmzenéje és videóklipje. A Tegyél csodát című közös dalt Tideni és Kádár El Gellért jegyzik, akik egyébként a film két férfi főszerepét is alakítják. A zeneipar kulisszái mögött játszódó, humorral és szerelemmel teli romkom október 15-től látható a magyar mozikban a Nemzeti Filmintézet támogatásával. Bízom benne, hogy egy-két napos eltéréssel, vagy akár a premier napján a film már a csíki moziban is látható lesz. Mutatom a dalt Tideni Kádár El Gellért és a Tegyél csodát!

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy tökéletes házigazda légy, a Dedemánban most a Paxton borhűtő csak 579 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindig legyen hideg ital az egész társaságnak, a Dedemánban most a Paxton jégkészítőgép csak 349 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
2: Reklámot hallottak.
3: Fun FM.

Nem hogy élni, hanem nyaralni sem lesz alkalmunk Mar-a-Lagón, nem másért, de ha jól tudom, akkor ez már jó ideje Donald Trump tulajdonképpen.

négyzetmétert foglal magába 7 hektár területen. Igazából mi is elférnénk ott, de most jön a lényeg. 1985 óta Donald Trump az Egyesült Államok elnökének tulajdonában van. Így aztán marad nekünk a Tintalis féle Mar-a-Lago című dal, ami úgy igazán megidézi a nyár hangulatát, akár csak a most következő Joel Corey féle Whisper.

0: Mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Elérkezett az évfordulója annak, hogy 1969. július 21-én Neil Armstrong elsőként, majd Buzz Aldrin másodikként a Hold felszínére lépett. Ebben a pillanatban mindketten Omega Speedmaster Professional karórát viseltek, később a tiszteletükre rendezett estéjén is ilyen modellt kaptak ajándékba. De mi lett azokkal a darabokkal, ami földünk égi kísérőjén is ott volt velük? Armstrong Omegája 1973-ban bekerült a Smithsonian Nemzeti Légi és Űrhajózási Múzeumba, és ez lett volna a sorsa Aldrinnak is, annak azonban nyoma veszett. Szerencsére viszont Buzz Aldrinnak odahaza is tekintélyes óragyűjteménye van, ezek közül árverez most el néhányat a Sotheby's aukciós ház. 14 példányról beszélünk, köztük 8 Omegáról, a legizgalmasabbak között van a Speedmasterek szám szerint 4 számozott darabja. Az 1988-ban bemutatott Professional maga az eredeti Moonwatch. Érdekes apró részletet fedezhetünk fel a tipográfiájában, hiszen a Speedmaster szó nyitott S és R betűjét megfigyelve, ez csak növeli az értékét. Nyilván ehhez kell egy adag szerencsén túl rengeteg pénz, ha szeretne egy ilyen Omega különlegességet az ember a csuklóján viselni. No de ha van, érdemes licitálni.
1: Fun FM Rádió. Válasz a zajra!

0: Enrique Iglesias és a Maybe 2001-ből. Az az igazság, hogy Julio fiáról, Enriqueről rég nem hallottunk semmit tőle, meg aztán végképp rég hallottunk bármi újat is, de ha nagyon-nagyon őszinte akarok lenni magamhoz, nekem valahogy nem is hiányzik. No! Viszont hiányozni fog, hogy búcsúznom kell, és nem maradhatok tovább az éterben. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a mai figyelmet, bízom benne, hogy holnap is találkozunk, és együtt tölthetünk néhány órát a szerdai délelőtt során. Ennek reményében búcsúzom, köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást, és vidám délutánt mindannyiuknak.
1: Fun FM Rádió, Fülig Zene!
2: Fülig Zene!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A parlamenti pártok vezetői a hét elején ismét tárgyalóasztalhoz ülnek, hogy megállapodásra jussanak az új egységes bérezési törvényről. A cél, hogy Románia teljesítse a helyreállítási alapban vállalt kötelezettségeit, megőrizze az uniós forrásokat és igazságosabb bérezési rendszert vezessen be. A megbízott munkaügyi miniszter szerint a szakszervezetek és a közszféra béremelési igényei meghaladják a 20 milliárd lejt, miközben a helyreállítási terv keretében erre mindössze 12,1 milliárd lej áll rendelkezésre. A PESZEDE jelezte, csak olyan törvényt támogat a parlamentben, amely nem csökkenti a közalkalmazottak jövedelmét. Az AUR bejelentette, nem szavazza meg a tervezetet, mert álláspontja szerint az nem valósítja meg a kormány által ígért reformot. Az új bérezési törvényt egy hónapon belül kell elfogadnia a parlamentnek, ellenkező esetben Románia végleg elveszíthet csaknem 800 millió eurónyi uniós támogatást. Harmadik egymást követő nap emelkedett az üzemanyagok ára Romániában, miután közel egy hétig viszonylag stabilak voltak az árak. Jelenleg egy liter benzin átlagosan 8 lej 76 baniba, míg a gázolaj 9 lej 56 baniba kerül. Egy hónap alatt a benzin ára csak nem 3, a gázolajé pedig mintegy 6%-kal emelkedett. Ennek ellenére Románia továbbra is az olcsóbb üzemanyagárú uniós országok közé tartozik. Benzin tekintetében a 11., gázolaj esetében pedig a 17. helyen áll az Európai Unióban. Gond nélkül jelentkezhetnek a 2026-os roncsautó programra az elektronikus személyazonosító igazolvánnyal rendelkezők is, közölte a környezetvédelmi alapkezelő az AFEME, azt követően, hogy terjedni kezdett a hír, miszerint az új típusú személyi igazolvánnyal nem lehet regisztrálni a programba. Az AFEME szerint a jelentkezési űrlapon külön ki lehet választani az elektronikus személyi igazolványt. Az okmány számát a kártyán szereplő formában a két betűvel meg az azt követő 7 számjeggyel együtt kell beírni. A környezetvédelmi alapkezelő emlékeztet, a jelentkezés menete tavalyhoz képest nem változott. Az egyetlen újdonság, hogy idén már motorkerékpárokra is lehet támogatást igényelni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, bár az élénk szél helyenként ronthat a hőérzeten. Csíkszeredában 23 Celsius fokot regisztrálnak, a szél miatt ebből mindössze 21 fok érezhető, a csúcsérték a 26, akár a 27 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Mit csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
2: Inkább színes falfestékek.
3: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
1: És melyiket válasszuk?
3: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
1: Egy játékkonzolra?
3: Nem, egy új cipőre.
4: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor Csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
5: Reklámot hallottak.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: legújabb világslágerek és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekerj ránk! Fun FM.
1: 80-as évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban.
2: Don't close your heart.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A parlamenti pártok vezetői a hét elején ismét tárgyalóasztalhoz ülnek, hogy megállapodásra jussanak az új egységes bérezési törvényről. A cél, hogy Románia teljesítse a helyreállítási alapban vállalt kötelezettségeit, megőrizze az uniós forrásokat és igazságosabb bérezési rendszert vezessen be. A megbízott munkaügyi miniszter szerint a szakszervezetek és a közszféra béremelési igényei meghaladják a 20 milliárd lejt, miközben a helyreállítási terv keretében erre mindössze 12,1 milliárd lej áll rendelkezésre. A PESZEDE jelezte, csak olyan törvényt támogat a parlamentben, amely nem csökkenti a közalkalmazottak jövedelmét. Az AUR bejelentette, nem szavazza meg a tervezetet, mert álláspontja szerint az nem valósítja meg a kormány által ígért reformot. Az új bérezési törvényt egy hónapon belül kell elfogadnia a parlamentnek, ellenkező esetben Románia végleg elveszíthet csaknem 800 millió eurónyi uniós támogatást. Harmadik egymást követő nap emelkedett az üzemanyagok ára Romániában, miután közel egy hétig viszonylag stabilabb voltak az árak. Jelenleg egy liter benzin átlagosan 8 lej 76 baniba, míg a gázolaj 9 lej 56 baniba kerül. Egy hónap alatt a benzinára csak nem 3, a gázolajé pedig mintegy 6%-kal emelkedett. Ennek ellenére Románia továbbra is az olcsóbb üzemanyagárú uniós országok közé tartozik. Benzin tekintetében a 11. gázolaj esetében pedig a 17. helyen áll az Európai Unióban. Gond nélkül jelentkezhetnek a 2026-os roncsautó programra az elektronikus személyazonosító igazolvánnyal rendelkezők is, közölte a környezetvédelmi alapkezelő az AFEME, azt követően, hogy terjedni kezdett a hír, miszerint az új típusú személyi igazolvánnyal nem lehet regisztrálni a programba. Az AFEME szerint a jelentkezési űrlapon külön ki lehet választani az elektronikus személyi igazolványt. Az okmány számát a kártyán szereplő formában a két betűvel meg az azt követő 7 számjeggyel együtt kell beírni. A környezetvédelmi alapkezelő emlékeztet, a jelentkezés menete tavalyhoz képest nem változott. Az egyetlen újdonság, hogy idén már motorkerékpárokra is lehet támogatást igényelni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, bár az élénk szél helyenként ronthat a hőérzeten. Csíkszeredában 23 Celsius fokot regisztrálnak, a szél miatt ebből mindössze 21 fok érezhető. A csúcsérték a 26, akár a 27 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.

0: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak!

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az év első 5 hónapjában 3146 cég és egyéni vállalkozó PFEA ellen indult fizetésképtelenségi eljárás Romániában, közölte az országos cégnyilvántartó az Onerece. Ez 13,62%-os növekedést jelent 2025 azonos időszakához viszonyítva. A legtöbb vállalkozás számszerint 606 Bukarestben vált fizetésképtelenné, ez 5,57%-kal több, mint a tavalyi év első 5 hónapjában. Bukarestet Bihar, Kolos, Temes, Ilfov és Prahova megye követi. Bihar és Kolos szembe ment az országos trenddel, mindkét megyében csökkent a fizetésképtelenségek száma. A legkevesebb fizetésképtelenségi eljárást a két székelyföldi megyében, Kovásznán és Hargita megyében indították, 14, illetve 16-ot. A fizetésképtelenségi eljárások száma különösen a kis és nagybani kereskedelem, az építőipar és a feldolgozóipar területén nőtt, értesült a MASZOL. Sürgős reformokat követel a román kormánytól az országos szakszervezeti tömba Benesze. Ha az ország nem alakítja át a fogyatékossággal élő személyek integrációját, több tízezer munkaképes ember reked végleg a munkaerőpiacon kívül. A szakszervezet szerint az akadálymentesítés hiánya, az elavult oktatás és a bürokrácia miatt elszegényedésre károsztatják az érintetteket. A Benesze konkrét javaslatokat is megfogalmazott, a munkaadói támogatások átalakítását, valódi akadálymentesítést, valamint a fogyatékkal élők védelmének beemelését kérik a kollektív munkaszerződésekbe. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben kijelentette, kész elmenni Tusványosra, hogy nyílt vitát folytasson Orbán Viktor korábbi kormányfővel. Egyben bírálta a rendezvényt, amiért szerinte valódi közéleti viták helyett bábszínházat csináltak belőle. A szervezők részéről Németh Zsolt korábban tisztázta, nem hívják meg Magyar Pétert, mivel a miniszterelnök stílusa ellentétes a rendezvény szellemiségével. Bár a Tisza kormány több miniszterét és képviselőjét felkérték a meghívással, ők nem éltek a részvétel lehetőségével, így az idei tusványos a kormánypárt jelenléte nélkül zajlik. Szerződésbontás miatt hónapok óta szünetel az európai egészségbiztosítási kártyák nyomtatása Romániában. Az országos egészségbiztosítási pénztár jelenleg új közbeszerzést bonyolít le. A külföldre utazók azonban nem maradnak fedezet és védelem nélkül. A megyei pénztárak sürgős esetben néhány órán belül kiállítják a kártyát helyettesítő igazolást. Karda István, a Hargita megyei egészségbiztosítási pénztár igazgatója azt javasolja, csak a külföldi kórházi ellátás tényleges megkezdésekor igényeljük az igazolást e-mailben vagy telefonon, így az újragyártás elindulásakor a plasztik kártyát is megkaphatjuk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint javarészt tiszta égbolt mellett marad a száraz napos időjárás térségünkben, az élénk szél azonban továbbra is valamelyest javít a hőérzeten. 24 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 21-22 fokra tehető a hőérzet, illetve a csúcsérték akár 26-27 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nőtől fülig.
1: Fun FM rádió. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fun FM. És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene. Fülig.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Mi csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kistáskák.
3: Inkább színes falfestékek.
4: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
2: És melyiket válasszuk?
4: Amit látok, mindenki a Trilakéra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
2: Egy játékkonzolra?
4: Nem, egy új cipőre.
5: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuper akcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
6: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

Fültől fülig Fan FM. Én hozzám még egyszer, hogy lássam a szárnyom. FM 87.6.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az év első 5 hónapjában 3146 cég és egyéni vállalkozó PFEA ellen indult fizetésképtelenségi eljárás Romániában, közölte az országos cégnyilvántartó az Onerece. Ez 13,62%-os növekedést jelent 2025 azonos időszakához viszonyítva. A legtöbb vállalkozás számszerint 606 Bukarestben vált fizetésképtelenné, ez 5,57%-kal több, mint a tavalyi év első 5 hónapjában. Bukarestet Bihar, Kolozs, Temes, Ilfov és Prahova megye követi. Bihar és Kolozs szembe ment az országos trenddel, mindkét megyében csökkent a fizetésképtelenségek száma. A legkevesebb fizetésképtelenségi eljárást a két székelyföldi megyében, Kovásznán és Hargita megyében indították, 14, illetve 16-ot. A fizetésképtelenségi eljárások száma különösen a kis és nagybani kereskedelem, az építőipar és a feldolgozóipar területén nőtt, értesült a MASZOL. Sürgős reformokat követel a román kormánytól az országos szakszervezeti tömba Benesze. Ha az ország nem alakítja át a fogyatékossággal élő személyek integrációját, több tízezer munkaképes ember reked végleg a munkaerőpiacon kívül. A szakszervezet szerint az akadálymentesítés hiánya, az elavult oktatás és a bürokrácia miatt elszegényedésre károsztatják az érintetteket. A Benesze konkrét javaslatokat is megfogalmazott, a munkaadói támogatások átalakítását, valódi akadálymentesítést, valamint a fogyatékkal élők védelmének beemelését kérik a kollektív munkaszerződésekbe. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben kijelentette, kész elmenni Tusványosra, hogy nyílt vitát folytasson Orbán Viktor korábbi kormányfővel. Egyben bírálta a rendezvényt, amiért szerinte valódi közéleti viták helyett bábszínházat csináltak belőle. A szervezők részéről Németh Zsolt korábban tisztázta, nem hívják meg Magyar Pétert, mivel a miniszterelnök stílusa ellentétes a rendezvény szellemiségével. Bár a Tisza kormány több miniszterét és képviselőjét felkérték, ők nem éltek a részvétel lehetőségével, így az idei tusványos a kormánypárt jelenléte nélkül zajlik. Szerződésbontás miatt hónapok óta szünetel az európai egészségbiztosítási kártyák nyomtatása Romániában. Az országos egészségbiztosítási pénztár jelenleg új közbeszerzést bonyolít le. A külföldre utazók azonban nem maradnak fedezet és védelem nélkül. A megyei pénztárak sürgős esetben néhány órán belül kiállítják a kártyát helyettesítő igazolást. Karda István, a Hargita megyei egészségbiztosítási pénztár igazgatója azt javasolja, csak a külföldi kórházi ellátás tényleges megkezdésekor igényeljük az igazolást e-mailben vagy telefonon, így az újragyártás elindulásakor a plasztik kártyát is megkaphatjuk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán marad a tiszta égbolt, mellett a száraz napos időjárás zavartalan napsütéssel és élénk széllel. 23 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 21 fokra tehető a reális hőérzet, 25-26 fokig emelkedik a csúcsérték. Holnaptól visszatérnek az esőzések, borult égbolt mellett zápor, zivatar kialakulása várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 11 fokra csökken, napközben a csúcsérték 15-19 fok közé tehető. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az év első 5 hónapjában 3146 cég és egyéni vállalkozó PFEA ellen indult fizetésképtelenségi eljárás Romániában, közölte az országos cégnyilvántartó az Onerece. Ez 13,62%-os növekedést jelent 2025 azonos időszakához viszonyítva. A legtöbb vállalkozás számszerint 606 Bukarestben vált fizetésképtelenné, ez 5,57%-kal több, mint a tavalyi év első 5 hónapjában. Bukarestet Bihar, Kolozs, Temes, Ilfov és Prahova megye követi. Bihar és Kolozs szembe ment az országos trenddel, mindkét megyében csökkent a fizetésképtelenségek száma. A legkevesebb fizetésképtelenségi eljárást a két székelyföldi megyében, Kovásznán és Hargita megyében indították, 14, illetve 16-ot. A fizetésképtelenségi eljárások száma különösen a kis és nagybani kereskedelem, az építőipar és a feldolgozóipar területén nőtt, értesült a MASZOL. Sürgős reformokat követel a román kormánytól az országos szakszervezeti tömba Benesze. Ha az ország nem alakítja át a fogyatékossággal élő személyek integrációját, több tízezer munkaképes ember reked végleg a munkaerőpiacon kívül. A szakszervezet szerint az akadálymentesítés hiánya, az elavult oktatás és a bürokrácia miatt elszegényedésre károsztatják az érintetteket. A Benesze konkrét javaslatokat is megfogalmazott, a munkaadói támogatások átalakítását, valódi akadálymentesítést, valamint a fogyatékkal élők védelmének beemelését kérik a kollektív munkaszerződésekbe. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben kijelentette, kész elmenni Tusványosra, hogy nyílt vitát folytasson Orbán Viktor korábbi kormányfővel. Egyben bírálta a rendezvényt, amiért szerinte valódi közéleti viták helyett bábszínházat csináltak belőle. A szervezők részéről Németh Zsolt korábban tisztázta, nem hívják meg Magyar Pétert, mivel a miniszterelnök stílusa ellentétes a rendezvény szellemiségével. Bár a Tisza kormány több miniszterét és képviselőjét felkérték, ők nem éltek a részvétel lehetőségével, így az idei tusványos a kormánypárt jelenléte nélkül zajlik. Szerződésbontás miatt hónapok óta szünetel az európai egészségbiztosítási kártyák nyomtatása Romániában. Az országos egészségbiztosítási pénztár jelenleg új közbeszerzést bonyolít le. A külföldre utazók azonban nem maradnak fedezet és védelem nélkül. A megyei pénztárak sürgős esetben néhány órán belül kiállítják a kártyát helyettesítő igazolást. Karda István, a Hargita megyei egészségbiztosítási pénztár igazgatója azt javasolja, csak a külföldi kórházi ellátás tényleges megkezdésekor igényeljük az igazolást e-mailben vagy telefonon, így az újragyártás elindulásakor a plasztik kártyát is megkaphatjuk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán marad a tiszta égbolt, mellett a száraz napos időjárás zavartalan napsütéssel és élénk széllel. 23 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 21 fokra tehető a reális hőérzet, 25-26 fokig emelkedik a csúcsérték. Holnaptól visszatérnek az esőzések, borult égbolt mellett zápor, zivatar kialakulása várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 11 fokra csökken, napközben a csúcsérték 15-19 fok közé tehető.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás náthatüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A fortifikált forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált forti.
3: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyha és kert.hu.
4: Reklámot hallottak!

0: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai új fehér burgonyát kilónként 1 lej 79 baniért, és őszi barackot kilónként 5 lej 99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Mi csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
4: Inkább színes falfestékek.
5: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
3: És melyiket válasszuk?
5: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
3: Egy játékkonzolra?
5: Nem, egy új cipőre.
2: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuper akcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor Csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
6: Reklámot hallottak.

0: Új zenék és slágerek. A legfrissebb ritmusok a város felett. Fun FM Rádió.
1: Lángoló ajtók, izzadó falak,

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: ilyen állat vagyok, akkor semmi se számít.
1: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig zene. Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az év első 5 hónapjában 3146 cég és egyéni vállalkozó PFEA ellen indult fizetésképtelenségi eljárás Romániában, közölte az országos cégnyilvántartó az Onerece. Ez 13,62%-os növekedést jelent 2025 azonos időszakához viszonyítva. A legtöbb vállalkozás számszerint 606 Bukarestben vált fizetésképtelenné, ez 5,57%-kal több, mint a tavalyi év első 5 hónapjában. Bukarestet Bihar, Kolos, Temes, Ilfov és Prahova megye követi. Bihar és Kolos szembe ment az országos trenddel, mindkét megyében csökkent a fizetésképtelenségek száma. A legkevesebb fizetésképtelenségi eljárást a két székelyföldi megyében, Kovásznán és Hargita megyében indították, 14, illetve 16-ot. A fizetésképtelenségi eljárások száma különösen a kis és nagybani kereskedelem, az építőipar és a feldolgozóipar területén nőtt, értesült a MASZOL. Sürgős reformokat követel a román kormánytól az országos szakszervezeti tömb a Benesze. Ha az ország nem alakítja át a fogyatékossággal élő személyek integrációját, több tízezer munkaképes ember reked végleg a munkaerőpiacon kívül. A szakszervezet szerint az akadálymentesítés hiánya, az elavult oktatás és a bürokrácia miatt elszegényedésre károsztatják az érintetteket. A Benesze konkrét javaslatokat is megfogalmazott, a munkaadói támogatások átalakítását, valódi akadálymentesítést, valamint a fogyatékkal élők védelmének beemelését kérik a kollektív munkaszerződésekbe. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben kijelentette, kész elmenni Tusványosra, hogy nyílt vitát folytasson Orbán Viktor korábbi kormányfővel. Egyben bírálta a rendezvényt, amiért szerinte valódi közéleti viták helyett bábszínházat csináltak belőle. A szervezők részéről Németh Zsolt korábban tisztázta, nem hívják meg Magyar Pétert, mivel a miniszterelnök stílusa ellentétes a rendezvény szellemiségével. Bár a Tisza kormány több miniszterét és képviselőjét felkérték, ők nem éltek a részvétel lehetőségével, így az idei tusványos a kormánypárt jelenléte nélkül zajlik. Szerződésbontás miatt hónapok óta szünetel az európai egészségbiztosítási kártyák nyomtatása Romániában. Az országos egészségbiztosítási pénztár jelenleg új közbeszerzést bonyolít le. A külföldre utazók azonban nem maradnak fedezet és védelem nélkül. A megyei pénztárak sürgős esetben néhány órán belül kiállítják a kártyát helyettesítő igazolást. Karda István, a Hargita megyei egészségbiztosítási pénztár igazgatója azt javasolja, csak a külföldi kórházi ellátás tényleges megkezdésekor igényeljük az igazolást e-mailben vagy telefonon, így az újragyártás elindulásakor a plasztik kártyát is megkaphatjuk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán marad a tiszta égbolt, mellett a száraz napos időjárás zavartalan napsütéssel és élénk széllel. 23 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 21 fokra tehető a reális hőérzet, 25-26 fokig emelkedik a csúcsérték. Holnaptól visszatérnek az esőzések, borult égbolt mellett zápor, zivatar kialakulása várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 11 fokra csökken, napközben a csúcsérték 15-19 fok közé tehető.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele Fülig zenékkel. Fun FM Rádió. Velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM, fülig zene.

0: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most! 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
1: Reklámot hallottak!

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Szülőtől szülig.
1: Szülig
0: zene. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.
0: Fan

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en.
1: Fun FM. Number one hit music station.
0: Reklámot hallottak. Fun.

nem hagyjuk abba egyetlen percre sem. Egyetlen percre sem. A legjobb zenei válogatást csak nálunk hallgathatja. Fun FM. Fülig zene. Now this is

0: Fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, Fülig zene.
2: Sűrű az erdő, és sokat itok. Elmondok mindent, ha maradhatok.

0: Színpad!
1: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

klasszikus alapok mai hangzással. Nudiszkó egy órában.

Bye.

Standing there right now.

0: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.
1: Fun FM Rádió. Válasz a zajra!

87.6 Csíkszereda. Would you dance?

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig Zene!
1: Fun FM.

0: Fültől fülig.
1: Fun FM rádió. Fülig
0: zene. Fun FM. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.
0: Fun FM rádió.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fun FM.
2: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
5: Napjaink legjobbjai.
6: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.
5: Fun FM Rádió.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.

0: Fan FM Rádió. Fülig zene.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
2: 80-as évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fan FM Rádióban.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

Fültől fülig Fan FM. High on you. FM 87.6.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Nőtől fülig Fun FM. FM 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágere.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.